0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

ismételjük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időben...

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Várj, hát tényleg így hagysz el, magánnyal a szívembe, nincsen többé hely, de örült vagy te, lány,

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Vajon ki mondja meg, mi az érték, az az érték, ami valódi.
1: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Forum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
3: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
2: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Mert a második házasságomra gondolok, mert kettő volt. Az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává

0: vatt az évek folyamán, és ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám, soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
1: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt
0: mindent? Igen, igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon-nagyon sajnálom, már rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak, de abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
1: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
0: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha az embert elkapja a hív, akkor úgy gondolja, hogy tényleg az egész világ együtt érez vele, és ez a jó, és ez a nagyszerű, és úgy bele tud az ember bolondulni egy kicsit ebbe. Úgyhogy jobb ezt azért úgy, az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud perzselni.
2: Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen lejjék, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az
1: hát
2: legyen
1: egy meg. Egy kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
2: Kicsit többet attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben és az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy párkapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni egy kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját, varázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni, és akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk. Elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Sokat

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami neked romantikus?
2: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
3: Dancs Anna Mari.
2: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz odabújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanat, hogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: Az igazi, a valód dolgok. Szóval nekem az a romantikus.
1: Hát az lehet egy mondat,
4: abszolút,
1: egy gondolat. Egy tekintet,
4: igen,
1: pillanat,
4: igen,
1: egy nézés,
4: az romantikus,
1: egy ölelés.
4: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
5: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és oda nyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
1: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva. Mondj még ilyen példákat is.
5: Mondjak még?
1: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
5: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, biopofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nem ő lénynek, tehát hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nem ő lénynek titulált téged, tehát hogy...
1: És mégis mit vált ki belőled, látod, hogy...
5: Persze, de én ennek örülök.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Nagyon érdekes történet volt így a gyerekemmel kapcsolatban, hogy lehetett olyan 9-10 éves, és mindig szokták tőlem kérdezni, ugye, mert már kamasz, hogy hát és a lányok. Mm. És mondtam, hogy hát vannak, de nem jelentős, tehát hogy nem számottevő a jelenlétük. És olyan 9-10 éves volt, amikor, hát volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember módjára, távolságtartása, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, meg hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozatírás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert hát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így, hát fölhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert és akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, uh-huh. Igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pesszimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya, szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudta, mi az a pesszimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, mert van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudtam, mi ez a pesszimista. Nem tudtam, mi ez a pesszimista.
3: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pesszimizmus.
2: És akkor nagyon romantikus
3: és
2: lesz.
3: És újra összejönnek.
2: Nem tudom, még igen. Az is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt különben, tehát kár érte.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: gyönyörű.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Meddig tart a szerelem?
3: Meddig tart?
2: Nem tudom, a nagymamám egyszer azt mondta.
4: Mérai Kata.
2: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
3: Életed végéig, és lányom.
2: Igen, hogy kitartson, kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
3: Oké, és ha a végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a fél cseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának
2: hát ki kell,
3: még
2: hogy tartson.
3: Utolsó évekre is egy-két csepp.
2: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csendes Királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem, az egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát az nem a másikét, a saját szerelemérzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy, és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így lehet menni még, tehát lehet ezt egészen máshonnan is megközelíteni.
1: Petri csészéhez lyukadtunk, szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
2: csésze. Hát most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak, miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
1: Hogy a végén azért, Petri csésze legyen.
2: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
1: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
2: De hát tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket, tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Uh-huh. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes, uh-huh, szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
1: Na, de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, és végül Petri csésze.
2: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
1: Erdőhegyi Brigitta.
3: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék.
1: Dancsanna Mari.
4: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
1: Dévai Nagy Kamilla.
5: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Mérai Kata.
2: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó. A szerelem olyan, mint egy kancsó víz.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: 99.8.
6: 99.8. Körmend rádiója. Ráfangol.

0: going back.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent.

0: játék. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: A fel a napom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

a kezem, mindig jó, ha valamit adtál, mindig jó volt adni neked, mindig jó, ha újra azt érzed, hogy fontos vagy most is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben fellehettük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 000 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesevnél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, nem sok csapadékot adtak a modellek általában területi átlagban, tehát szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék, még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: Jókor, de

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúza Görmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárdi ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a vasi és a zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Görmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Rényi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett az Rényi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a Görmendi és a Vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Görmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, nem sok csapadékot adtak a modellek általában területi átlagban, tehát szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Nem kell a pompa a harsány ígéret.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
5: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben felleltük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja, de nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 ezer szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesernél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszent Iván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, de nem sok csapadékot adnak a modellek általában területi átlagban, tehát szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. I'm a scat-

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúz a Körmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárdi ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövényt károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Körmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Rényi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett az Rényi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a körmendi és a vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, nem sok csapadékot adtak a modellek általában, területi átlagban, de szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
3: Ma elsőként arról szólunk, Nagy Rákoson nagyon aktív a Vöröskeresztes helyi szervezet, melynek tagjai azt határozták el, a közösségépítésért tesznek a faluban programjaikkal. Legközelebb épp ma lesz egy ilyen esemény, a Bagoly túra. Erről beszélgetek a szervezet helyi aktivistájával, Pivonka Pannával. Foglalkozunk azzal is, a körmendi turizmus milyen helyet foglal el, milyen teljesítményt tudhat magáénak Délvasban. Dr. Szőke Tündével, a Vasihegy hátrába mente turisztikai egyesület turisztikai menedzserével beszélgetek erről, aki statisztikákkal is igazolja, hogy Körmend 15%-os növekedést ért el például a vendégészakák tekintetében. De ha már délvasi turizmus, Vasváron érdekes színfolttal gazdagodott a kemping szolgáltatás kínálata, két prémium kategóriás lakókocsival és egy szaunával. Erről beszél majd Bohárné Szabó Mónika, a működtető Vasvárné főiskola munkatársa. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Ma elsőként arról szólunk, Nagy Rákoson nagyon aktív a Vöröskeresztes helyi szervezet, melynek tagjai azt határozták el, a közösségépítésért tesznek a faluban programjaikkal. Legközelebb épp ma lesz egy ilyen esemény, a Bagoly túra. Erről beszélgetek a szervezet helyi aktivistájával, Pivonka Pannával.
1: Pivonka Pannával beszéltünk meg egy interjút, mégpedig azért, mert egy őrségi hétvégi túráról, programról tudunk beszámolni. Mi is ez a túra, hova tart, milyen időtartamú, mindent mondjunk erről.
2: A Bagoly túra, igazság szerint ez nálunk itt már hagyomány a faluba, szinte minden évben megrendezzük. Végül is a lényege az, hogy egy kisebb távon a csapatok feladatokat hajtanak végre, és a végén összeülünk. Ez egy csapatépítő, közösségépítő program. Itt Nagyrákoson tartjuk, ami Őri Szent Pétertől egy 3 kilométerre van, csak hogy be tudjam tájolni, hogy a szomszéd falu.
1: És Bagoly túra akkor az éjszakában nyúl.
2: Igen,
1: lehet.
2: 6 órától kezdünk, de mivel a faluban sok a kisgyermekes család, ezért úgy szoktuk kialakítani, hogy akik kisgyerekkel vannak, azok korábban kezdjenek, és akkor a felnőttek, akik már jól érzik magukat, azok este később kezdenek 8-9 óra fele. Nagyjából olyan 2,5 órásra számítottuk ezt a túrát, az alatt végig lehet járni a feladatok teljesítésével, szóval az első csapat mondjuk egy olyan 8-9 fele fog beérni, hogyha nincsen csúszás.
1: Ez egyébként egy szombati napot jelent, amiről beszélünk?
2: Igen, ez augusztus 29-én lesz.
1: És ahogy így kiveszem a szavaiból, ez már nem az első, tehát hagyománya van?
2: Igen, ezt már tavaly óta én vagyok az egyik főszervező, előtte pedig a családom és a környékbeliek, a falubeliek szervezték. Uh-huh. Én most csatlakoztam be egy pár éve így, mint főszervező.
1: Én még sose voltam Bagoly túrán, de teljesen el tudom képzelni, hogy ez plusz élményeket tesz hozzá az amúgy is élménydús túrákhoz, ugye?
2: Igen, igen, mert ennek van egy csapatépítő ereje. Szóval itt az ember, amikor vége van, akkor összeül. Most például elárulom, hogy lángosparti lesz a vége, itt a mi otthonunknak az udvarán, és itt egy kicsit úgy mindenki tud egymással beszélgetni, mert annyira rohanó világban élünk már, hogy nincs idő az embernek arra, hogy akár a saját szomszédjához átmenni egy kicsit beszélgetni, és itt tényleg nem csak a falubelieket, hanem például lesz a Körmentről is csapatunk, Sárváról is csapatunk, szóval sok mindenkit meg tudunk ezzel szólítani, hogy egy kicsit kikapcsolódjon.
1: És milyen érdekes, hogy mondja, hogy tényleg sajnos erről szól a világ, hogy egyszerűen hihetetlen sebességre fölgyorsult, nem tudjuk megélni a pillanatokat, de valahogy az ember, amikor az őrségbe érkezik, akkor egyfajta lelassult időt érez, de már az őrségben is érzik akkor az idő fölgyorsulását.
2: Hát igen, sajnos.
1: Feladatokról beszélt, a tavalyi évre visszatekintve, vagy ilyen általános

0: társaságokban, hogy ne áruljunk el a csapatoknak, ha netán valaki pont hallgatná ezt a beszélgetést, hogy milyen feladatra számítson, de úgy általánosságban egy ilyen bagolytúrán mi minden kihívás várja a csapatokat?
1: Igazság szerint a mi részünkről tudok beszélni, hogy szoktunk fejtörő feladatokat, logikai feladatokat, sportos feladatokat, játékosokat is beletenni. Ugye az a lényeg, hogy minden korosztálynak azért legyen program benne, mert nyilván egy felnőtt lehet nem élvezi annyira, például most csak mondok valamit, hogy egy vizes, lufis feladatot, de azt lehet a gyerek élvezi, viszont a logikai fejtörő feladatot, például tavaly egy ilyen szókeresőnk volt, azt a felnőtt is ugyanúgy tudja élvezni.
0: A kijelölt útvonal az kiépített úton halad, vagy vannak vadregényes kitérők is?
1: Ez a falun belül, Nagydákoson belül történik, azonban érintjük az erdős részt is egy nagyon keveset, a patakparti részt, itt ugye itt folyik a Zalapatak, érintjük azt, és azon is át fogunk kelni. És így hát most a falunak körülbelül egy felét fogjuk bejárni, mert azért elég nagy a falu, hogy egy egész kört letegyünk.
0: De akkor ez amellett, hogy amit említett, hogy közösségépítés, élmény, emellett egyfajta falu ismereti séta is.
1: Igen.

0: Nagyrákoson nagyon aktív a Vöröskeresztes helyi szervezet, melynek tagjai azt határozták el, a közösségépítésért tesznek a faluban programjaikkal. Legközelebb épp ma lesz egy ilyen esemény, a Bagoly túra. Erről beszélgetek a szervezet helyi aktivistájával, Pivonka Pannával.
1: Egyébként az önök településének mik a legnagyobb, mondjuk épített büszkeségei?
2: Igazság szerint nekünk van egy tájházunk, amit mondjuk egy olyan kuriózumnak számít. Ez egy régi kovácsműhely és tájház. Igazság szerint ugye régen a falukban voltak kovácsok, és azoknak volt szolgálati lakásuk, és a nagyrákosi önkormányzat ezt egy pár évvel, hát most már jó pár évvel ezelőtt felújította, és ezt egy bárki számára elérhető helyé tette, hogy ezt meg lehessen nézni, és egy kicsit így be lehessen tekinteni az őrségi embereknek a rég múlt századi életébe.
1: Bagoly túráról beszélünk, szervezőkről általánosságban szóltunk, de tulajdonképpen, ha néven nevezzük, akkor ezt az önkormányzat meg civil szervezet szervezi?
2: Ezt a Nagyrákosi Vöröskereszt szervezi főként, és a Nagyrákosi Vöröskeresztnek a tagjai. Valamint nagyon sok támogatónk van, köztük az egyik legnagyobb támogatónk a Nagyrákosi Önkormányzat, hiszen ő nyújt nekünk teret a kultúrházat használni, valamint a felszereltségüket.
1: Gondolom, hogy nem véletlen az időpont választás sem, szóval egy kicsit mérföldkő lezárják a nyarat, és még az iskola kezdés előtt egy ilyen jó hangulatú program legyen, ez a cél.
2: Igen, pontosan ez volt a tervünk, sajnos tavaly nem jött össze, ugyanis pont egy viharos esős időt fogtunk ki, így augusztus utolsó hétvégére, de most nagyon reménykedünk benne, hogy szép időnk lesz, és meg tudjuk élvezettel tartani, hiszen most, ahogy mondja, visszamennek az iskolába, a munkába az emberek, azért most már ténylegesen, úgyhogy ez még egy kis utolsó kikapcsolódás, kipihenés nekik is.
1: Egyébként egy ilyen bagolytúra az speciális felszereléseket kíván a csapattagoktól, akár öltözetbe, akár eszközökbe?
2: Hát igazság szerint abszolút nem. Mi egy kérésünk volt, hogy készítsenek menetlevelet. Ugye ez egy olyan dolog, amiben majd mi az állomás főnökök bele tudjuk írni, hogy hány pontot értek el, esetleg mennyi idő alatt teljesítették, valamint az idejéhez ajánlottuk, hogy váltócipőt ugye az alapatok miatt készítsenek be. De amúgy semmi különlegességet nem kíván a csapatok részéről.
1: Azért egy fejlámpa nem árt, nem? Bár lehet, hogy nem sötétedik annyira rájuk, de...
2: Igazság szerint azért nagy részben kivilágított részbe mennek, de igen, egy lámpa azért ugye most már a telefonja mindent van, sajnos nem sajnos. Úgy annyira nem megyünk sötét részen, mert az erdő is egy kevés rész, hogy ne legyen világítás vagy napfény.
1: Egyébként említette, hogy a törzs szervező, a fő szervező, a település Vöröskeresztes szervezet ez. Én úgy érzem, ez elég ritka, hogy egy ilyen erős közösség legyen egy kis településen Vöröskeresztes égisz alatt. Városokban megszokott, de kis településeken nem, úgy érzem.
2: Mi nagyon próbálkozunk ebbe. Ugye nálunk nincsen annyira véradás szervezés, és ez, ami a Vas megyei Vöröskeresztben szokott lenni, ugye ez a betegszállítás és társai, úgyhogy én igazság szerint, mint ifjúsági küldött, abba szeretnék segíteni így a Vöröskeresztnek, és mellettem a többi tag is, hogy kicsit közösséget építünk. Mi talán ezzel tudjuk erősíteni így a Vöröskeresztet.
1: Hát köszönöm szépen Pivonka Pannának, hogy így betekintést nyújtott nekünk egy kicsit ebbe a szombati bagolytúrába. Nagyon hangulatosnak ígérkezik. Én kívánom, hogy úgy, mint a korábbi alkalommal, ez is sikerüljön úgy jól, ahogy önök szeretnék.
2: Nagyon

0: foglalkozunk azzal is. A körmendi turizmus milyen helyet foglal el, milyen teljesítményt tudhat magáénak Dél-Vasban. Dr. Szőke Tündével, a Vasi Egyhátrába mentett turisztikai egyesület turisztikai menedzserével beszélgetek erről, de elsőként egy szakmai előadássorozat eddigi tapasztalatait összegezzük. A Vasihegyhát Rába mente turisztikai egyesület turisztikai referensével, dr. Szőke Tündével beszéltünk meg egy interjút, most éppen arról, hogy tekintsünk rá például arról, a múlt interjúban már beszéltünk egy előadás sorozatról, ami most éppen a zarándok turizmus témájánál tart. Hogy lehet értékelni ezt az előadás sorozatot? Betölti-e a szerepét, van-e érdeklődés, milyen távlatai vannak?
1: Az előadás sorozat egyre nagyobb érdeklődésre teszett. Az eddigi előadások az egészségturizmusról, illetve az agroturizmusról szóltak. Az egészségturizmus kapcsán bemutatásra került, hogy hogyan alakult ki egyáltalán az egészségturizmus Vasmegyében, milyen szerepe van, illetve Sebastian Kneipp és munkássága a Kneipp útvonal kapcsán mindenféleképpen egy érdekes színfolt volt. Ezt követte az agroturizmus, ahol Matolcsi Zsolt előadását hallgathattuk meg. Abszolút gyakorlati szempontú előadás volt. Szintén szó volt az agroturizmus kialakulásáról, nemzetközi példákról, jó példákról, hazai kezdeményezésről, a nyitott portanapokról, úgyhogy ez is egy nagyon jól sikerült előadás volt. A végén egy élénk párbeszéd alakult ki az részvevők, illetve az előadók között. A következő előadásunk az zarándok turizmusról, ezt a storytellinggel kötöttük össze, tehát a történetmeséléssel. Azt gondolom, hogy Bódis Gábor személye egy abszolút jó példa. A további előadásokat pedig majd szeptembertől folytatjuk. Lesz kerékpáros turizmus, lesz slow turizmus, vagy lassú turizmus, illetve marketing trendek a turizmusban.
0: Egyébként, ahogy így már a múltkor is beszéltünk róla, meg most is felsorolásra kerültek a már megvolt és tervezett előadások, úgy érzem, hogy sokkal nagyobbat szóló, mint esetleg egy kis érdeklődő rétegnek szóló előadások ezek, majdnem egy kicsit bemutatja, hogy hol áll a 21. században a turizmus helyzete Magyarországon, Vas megyében ezekkel a rész turisztikai bemutatókkal, egy keresztmetszet.
1: Egyetértek, ezeket a témákat úgy válogattuk össze, hogy kifejezetten a térségre is jellemző, illetve a hazai turizmusban a leginkább jellemző turisztikai ágak jelenjenek meg, úgyhogy a turisztikai termékek, bocsánat, jelenjenek meg, úgyhogy igen, valóban egy magasabb érdeklődési körre számító erről.

0: Szélvasi barangoló. Nélvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Vajon a körmendi turizmus milyen helyet foglal el, milyen teljesítményt tudhat magáénak Délvasban? Dr. Szőke Tündével, a Vasi Hegyhátrába mentett turisztikai egyesület turisztikai menedzserével beszélgetek erről, aki statisztikákkal is igazolja, hogy Körmend tavaly 15%-os növekedést ért el, például a vendégészakák tekintetében. Ez a folyamat idén is folytatódik.
2: És most megint csak eszembe jut, hogy pillanatkép, egy fontos pillanatkép jelentés a turizmus helyzetéről, ami amúgy nem áll rosszul, úgy tudom, hogy azért dinamikusan felszálló ágban van, ha úgy veszük, mind itt a megyében, mind Magyarországon van benne potenciál.
3: Teljes mértékben egyetértek, a tavalyi számadatok alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon jó évet látunk. Itt egyébként a térségben megnéztem a körmendés térsége, illetve körmend turisztikai számait. A térségben összességében, vagy a kis térségben összességében 150 ezer vendégészakát fogadtak, ez egy nagyon szép szám. Folyamatosan növekszik, amióta 2022 óta, amióta most a KSH újonnan méri a számokat a Covid után. A Körmenden viszont 15%-os növekedés volt 2024-re 25-re, 63 ezer vendégészakát regisztráltak, amely nagyon szép szám, azt gondolom.
2: És tényleg akkor már, ha Körmendet emlegetjük, ugye Vasi Hegyhátrába mentett turisztikai egyesületnek egy nagy szelete, szegmense, Körmend és térsége turizmusa is, ezt hogy tudnánk jellemezni?
3: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon szép értékekkel bír, akár a környezetében lévő Árpád-kori templomok tekintetében, de a vízi turizmus, az aktív turizmusnak a további részei, a gyalogos turizmus, illetve a kerékpáros turizmus is szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
2: Van-e kiadvány, ahol akár a Vasi Hegyhát, akár a körmendés térsége kézbefogható, akár így nyomtatott formában és online módon hol találunk erre adatokat, vagyis inkább információkat?
3: A 15 éves a jelenleg a Vasi Hegyhátrában ment a Turisztika Egyesület, és ennek az okán készítettünk egy kiadványt, amiben 15 látnivalót helyeztünk el. Ebből természetesen a Batthyány Kastély együttes került bele Körmendről, a környékről, a Mirót forrás, a Mária Kegyhely Kemestarótfán, a Döröskei Mérleggyűjtemény, illetve maga a Rába folyó, mint vizitúra lehetőség, akár Csákány-Doroszlótól Rába híd végig. A többi látnivaló az Vasvár és környékén található. Ilyenek vannak, mint persze természetesen Vasváron is a Domokos Kolostor, illetve a Városi Múzeum, a Szentkútfürdő, a Hegyhát-Szentpéteri Tájház, vagy a Jeli Arborétum, a Mindszenti Emlékház, Hegypásztor Pincék, Hosszú Peresztegen a Szajkitavak, Olaszfának Nejfizes Ház, illetve az Alsó Újlaki Őshonos Állatpark és a Gersakaráti Sárvíztó került be ebbe a kiadványba. Ez a kiadvány egyébként attrakciók és szálláshelyeken érhető el. Kifejezetten az volt a célunk ezzel, hogy a szálláshelyeken kezébe vegyük a megszálló vendégek. Ehhez egy nyereményjátékot is kapcsoltunk. Kérdőívet lehet kitölteni az itt megszálló vendégeknek, illetve készítettünk egy másik kérdőívet a helybérieknek, amelyeket a Facebookon lehet elérni az oldalunkon, és kérjük mindenkinek a segítségét a munkánk segítésében. A kérdőív a turisztikai attitűdökről, a turisztikai termékekről szól, illetve ezeket a látnivalókat tartalmazza, és az év végén 15 értékes nyereményt sorsolunk ki a kitöltők között.
2: Fontos volt, tényleg erről is hallanunk, már én is találtam a postaládámba ilyen kérdővet, úgyhogy érdemes akkor ezzel foglalkoznia. Azt hiszem, hogy mindenki, aki készhez kap ilyet, illetve aki felkeresi a közösségi oldalt. Itt van most a nyár, a szabadságok, a turizmusnak az arany ideje. Érkeznek szép számban. Egyelőre még ugye statisztika nem mutatja, csak a látvány meg az érzékelés. Érkeznek szép számban vendégek a térségbe. Ugye ezt így tapasztalhatja esetleg programok kapcsán is a turisztikai menedzser?
3: Számos olyan jó program volt az elmúlt időszakban, ami megmozgatta az embereket. és vendégeket hozott a térségbe. Az egyik évben pont itt a vasári térségben egy kerékpáros, a Horizon Tour kerékpáros rendezvény. Több száz kerékpáros utazott át itt a térségünkön, úgyhogy jönnek a vendégek, és reméljük, hogy vissza is térnek hozzánk, hiszen megismerik a szépségét ennek a területnek.
2: Éppen ezen a jeles napon voltam riport körúton Vasváron is, meg a térségében is, és örömmel konstatáltam, és ide tartozik a témához, hogy megnyílt a vasvári kemping is, újra nyílt, jobban mondva. Ez is potenciális vendégészaka mágnesként fog működni, úgy érzem.
3: Így van, reménykedünk benne, hogy minél több vendéget tudunk fogadni. Ugye mellette van a fürdő, tehát így a kettő együtt az erősíti egymást.
2: Köszönöm szépen dr. Szöke Tündének ezt a látleletet, nem is látlelet, inkább pillanatkép, fontos jelentésre a Hegyhát és a Körmend térsége turisztikai számairól, potenciáljairól, nyaráról. Folytassuk a beszélgetést ősszel.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: De ha már délvasi turizmus, Vasváron érdekes színfolttal gazdagodott a kemping szolgáltatás kínálata, két prémium kategóriás lakókocsival és egy szaunával. Erről beszél Bohárné Szabó Mónika, a működtető Vasvárné főiskola munkatársa.
1: Ki tudjátok adni a lakókocsikat? Igen. Most oda megyünk?
2: Igen, nézzük meg. A következő helyszínen olyan embereket szállásolunk el, akik lakókocsikkal érkeznek. Jelen pillanatban a névfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, ahol, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Hát, szinte lakókocsi táborhely van itt, igen. Nagy terület, látom.
2: Igen, igen, meg szépen gondozott terület. Igazából áramvételi lehetőség is található, tudják az áramot is használni, illetve van egy ilyen kiszolgáló helység itt a lakókocsi park mellett, ahol tudnak zuhanyozni, esetleg mosdóba menni, illetve közösségi tevékenységet, akár egy közös étkezést, vagy valamit elfogyasztani itt az épületen belül.
1: És itt se feledkezzünk el a természetről, fák, megmaradt fák, meghagyott fák, új ültetésű fák, ez is jól esik a szemnek.
2: Igen, próbáltunk az igény és környezeten belül erre is figyelni, hogy minél több növényt ültessünk, mert valóban az kivogatóbb az emberek számára, mint hogyha egy sík területen vannak elszállásolva.
1: Most olyan, mint hogyha egy ilyen mediterrániumba közelednénk, ilyen különféle cédrus növényeket, különleges növényeket látok, meg egy hordót.
2: Igen, a kempingünk új büszkesége a hordószauna, ezt is átadtuk a mai nap folyamán, tehát ide is jöhetnek vendégek, használhatják. A strandon fogjuk értékesíteni a jegyeket, illetve online is lehet foglalni majd a jegyeket, és úgy tervezzük, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap üzemelne a szauna, és akkor nagyjából ilyen 20 perces időintervallumok lennének megadva, amit lehetne foglalni, és ugye a szaunából kilépve egy nagyon barátságos környezetet próbáltunk kialakítani növényekkel, napozóágyakkal, napozóterasszal, illetve ugye, mint említettem, mellette van egy konténer, ahol lehetőség nyílik a zuhanyzásra, esetleg kisebb összejövetelek megtartására, illetve közösebb ebédek elfogyasztására.
1: Szóval itt úgy látom, hogy csak a fantáziának igazából semmi nem szabhat, tehát itt mindenki kitalálhatja a maga programját.
2: Igen, igen, többféle programot is próbáltunk ide a kemping területére bevonni, játékokat, akkor szaunát, egyéb közösségi programokat, szabadidők tevékenységet, illetve tényleg a stranddal szorosan együttműködve, városi stranddal szorosan együttműködve próbáljuk ezt a létesítményt üzemeltetni.
1: És jól látom, hogy itt külön bejárat van a lakókocsi soknak, tényleg akkor itt ez egy komfortos megközelítés.
2: Igen, igen, hogyha esetleg nem tartózkodunk itt, ugyanúgy QR-kód alapján kapnak egy tájékoztatást, hogy hogyan tudnak beregisztrálni, illetve bejönni ide a kemping területére, és hol tudnak helyezkedni. Teljesen online működik itt is a belépés, és ugyanúgy a kilépésnél, hogyha ki szeretnének menni, akkor a személyzet közül valaki idejön, és ki tudja őket jelentkeztetni, ki tudja engedni őket.
1: A lakókocsiba be tudunk ukkantani?
2: Be tudunk menni. Két lakókocsi van, mint a kettőnek a területe nagyjából ugyanakkora. Mindkettő lakókocsi 4+2 főre tud szálláshelyet biztosítani. Nagyon kényelmesek, teljesen más a két lakókocsi elrendezése, az egyik kicsit szükösebb kialakítású, a másikban sokkal nagyobb tér van érzetre, de mondom, az alapterületük ugyanakkora. Illetve a lakókocsikban található légkondicionáló mind a két lakókocsiban, hűtő, fűtés is, úgyhogy szabadon lehet használni ezeket.
1: Hálózsákkal kell érkezni?
2: Nem.
1: Nem, már látom, úgy szépen megvetett ágyak, júj, de csábító.
2: Teljesen felszerelt lakókocsik, minden ágyat így felhúzatoltunk, illetve van műanyag étkészlet is, tehát nem szükséges. Ha valaki nem hoz magával, akkor tudja azt használni. Ugye van tűzhely is a lakókocsiban, tudják a tűzhelyet is használni az ideérkezők. És tényleg a kényelemről a légkondicionáló az nagyon sokat segít.
1: Csap, meg ilyen mosogató rész is, szóval az alapkomfort itt megvan.
2: Igen, zuhanyzó is van, WC is, úgyhogy teljesen felszerelt lakókocsik.
1: Azt hiszem erre volt most leginkább szüksége Vasvárnak, egy kicsit túllépett a régi kemping hagyományain azt is megtartva, és ezzel a lakókocsi rendszerrel, meg szaunával, pluszokkal, azt hiszem, hogy 21. századi a természet lágyölén.
2: Igen, igen.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Végül, bár már több műsorban foglalkoztunk vele, most csak nagyon röviden, még egyszer emlékeztetőül invitáljuk Önöket egy ma délután 15 órakor a Körmendi Református Közösségi Házban kezdődő találkozóra, ahol a gyermekek egészsége kerül a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A rendezvény bevételéből a körmendi iskoláknak vásárolnak EpiPen injekciókat a szervezők. Nyári Sarolta gyógymasszőr, gerinc tréner beszél mindenről.
2: Itt jó ismerettségem van már évek óta Dengó Melindával, így kölcsönösen támogatjuk egymást, ugye segít nekem a programjaim megszervezésében, én pedig segítek neki a gyermektáboraiban programokkal feltölteni egy-egy gyermektábori napot, és gyakorlatilag vele április végén, május elején elkezdtük kidolgozni a program részleteit. Azért még kiemelném Bakler József segítségét is, mert ő abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató asszonya is. De mindenképpen megemlíteném az általam nagyon tisztelt és szerintem nagyon minőségi előadókat. Ugye jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendjárási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabéteszről fog beszélni, ugye Judit az allergiáról a mindennapokban, de erről majd egy kicsit később még részletesebben is beszélnék. Aztán dr. Nagy Csilla, ő ugye a korai fogszabályozás természetes módon témával készül, Péter Sára gyógytornász kolléganő, ő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól. Akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és genisztréner vagyok, én pedig hát a számomra a legkedvesebb és azt gondolom a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai.
1: Egyébként ennek az időpontja, a kezdési órája mikor lesz és pontosan hol?
2: Tehát 2026. augusztus 29-e szombaton, és 15 órakor kezdődik. Gyakorlatilag maga a program úgy, tehát az előadásokkal körülbelül 17 óra 30-ig fog eltartani, és ezután van lehetőség kérdezfelelekre, illetve szeretetfogadással. Várjuk református egyházközösség, hogy várni itt nagy szeretettel a hallgatókat, és akkor már el is árultam, ugye, hogy a helyszín az a református közösségi ház, ugye itt Körmenden, a Deák Ferenc utca 20 szám alatt várjuk. A

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.
2: Everybody knows I'm loud. Candela. Everybody knows I'm fat. Candela. Go ahead and slip, I'll slide. All up in your B.O.D. Wow.

89.8. Körmend FM. Ráthangolva. Kickstart me.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben fellehettük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 ezer szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesevnél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, nem sok csapadékot adtak a modellek általában területi átlagban, tehát szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendefem.
5: Reklámot hallottak!
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúz a Görmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárd ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Görmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett a Zrínyi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szent Gotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szent Gotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a Görmendi és a Vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Görmenden, közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, nem sok csapadékot adnak a modellek, általában területi átlagban, de szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
5: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
7: Jöhet ez

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte a nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-éig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marián Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben felleltük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 000 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 3 alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesernél. A Szombathely-Csornavonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyány Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, de nem sok csapadékot adnak a modellek, általában területi átlagban, ilyen szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövid egy fesztipét. Feltöltelek én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúza Körmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárd ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Körmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Rényi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett az Rényi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a körmendi és a vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik hétvégére a hőség, szombaton átmenetileg visszaesnek a hőmérsékleti maximumok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Szombatra felfrissül ugyan a levegő, nem sok csapadékot adnak a modellek általában, területi átlagban, ilyen szorványos záporok, zivatarok formájában, mint volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék. Még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 mm, szinte semmi jelentősége másnapra. Párolgás is, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel. Hát szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt. Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap, hétfő megint emelkedik.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99 pont 8 Görmend FM. Rákhangolva. Rákhangolva. Rákhangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
5: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
7: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikát hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalan szóri szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-éig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta a rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben fellehettük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 ezer szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesernél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyány Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés, vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatt, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hétele is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várhat, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Ugye?

taglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kéreksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúza Görmenden. Nyilvántartás készült az aszbesztel érintett Gotthárd ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébi honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Görmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett a Zrínyi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a Görmendi és a Vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Görmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés, vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, étele is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amelyek derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várhat, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válaszd te is a KVS Mikadost.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír késztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendfm.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Coming.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben felleltük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja, de nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 ezer szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesevnél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszent Iván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés, vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, étele is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amelyek derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várhat, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem tudhatom, hogy meddig tart.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
5: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúza Körmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárdi ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Körmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Rényi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett az Rényi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a körmendi és a vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés. Vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet, és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatt, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hét eleje is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várható, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Rákhangolva.
0: 99.8. 99.8. Körmend rádiója.
1: Rákhangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
1: El se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz. Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
3: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
2: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
4: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben felleltük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja, de nem ezért veszünk könyveket.
2: Idén már csaknem 12 000 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápotszon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesevnél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszent Iván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
1: Időjárás jelentés.
2: Csak átmeneti a lehűlés, vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
6: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hét eleje is valószínűleg ez a 28-30, némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amelyek derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várhat, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúz a Körmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárdi ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Körmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett a Zrínyi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészített kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a körmendi és a vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés, vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatt, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, étele is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várható, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben fellehettük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 ezer szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesevnél. A Szombathely-Csornavonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés. Vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet, és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hét eleje is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várható, hogy azért éjszaka úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá...

0: 99.8. Körmend FM.
1: Rápangolva!
2: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába bújt a szép tavasz.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúza Körmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárdi ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a vasi és a zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Körmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Rényi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett az Rényi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a körmendi és a vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés, vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, étele is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várható, hogy azért éjszaka úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Változik a vasúti közlekedés több vasi vonalon. Kalotaszeg örökségét mutatják be holnap Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot kelteti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik. Főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Petíció indult annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A kezdeményezéshez december 31-ig várják a támogatást. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja. Mondta el rádiónknak Mosolygó Marján Erzsébet, a HM könyvek tulajdonosa.
3: Egyre több olyan kéziratra bukkantunk, amiben fellehettük az AI-nak a nyomait. Kicsit, nagyon, akár teljes egészében, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Idén már csaknem 12 000 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három alkalommal emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban régóta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hangsúlyozta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A vasi tűzoltóknak is rengeteg a feladatuk az idei nyáron. Legutóbb Szombathelyen egy garázsban csaptak fel a lángok, Rába Sömjénnél pedig 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és egy bokros terület. Pápoccon egy kápolna 20 méter magasban meglazult keresztjét távolították el a tűzoltók, mert veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Pályakarbantartás miatt több vármegyénket érintő korlátozás lép életbe a Gyesevnél. A Szombathely-Csorna vonalon szeptember 10-ig több szakaszon, az Intercity helyett pedig a két város között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Változásokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. A Szombathely-Kőszeg vonalon egy késő esti járatmenetrendje módosul szeptember 9-éig. Szeptember 6-án a Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vonalon is lesz pótlóbuszos közlekedés. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális vágányzári menetrendről. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes a hétvégén Körmenden. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor ingyenesen látogatható. A helyszín a Battyányi Örökség Központ, az időpont vasárnap 19 óra.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés. Vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet, és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hét eleje is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várható, hogy azért éjszaka úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább gyűlik az adománybúza Körmenden. Nyilvántartás készült az aszbeszttel érintett Gotthárdi ingatlanokról. Újabb szélerőművek épülhetnek Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő elsőként a Vasi és a Zalai térséget veszélyeztetheti. A megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója beszél.
2: Nagyon sokféle tápnövényt károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Több mint 12 tonna búzát ajánlottak fel eddig a vasi gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A gabonából készült liszttel rászoruló családokat, gyermekeket segítő intézményeket és szociális szervezeteket támogatnak. Megyénkben Körmenden és Vépen fogadják a felajánlásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a gyűjtés augusztus végéig folytatódik, így a gazdálkodók továbbra is csatlakozhatnak az összefogáshoz. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Pogács Mónika tudósít.
3: Az első ütemben a Bem József utca és az Rényi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére erre a szakaszra nem lehet behajtani. Emellett az Rényi utcából a Bástya utca irányában jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén útszakasz lezárásra kell számítani. A parkolási rend is változott. A kivitelező felvonulási területének kialakítása miatt a Bem József utca érintett szakaszán megszűnt a parkolási lehetőség. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett területen ne hagyják járműveiket és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés idején kisebb forgalmi fennakadásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani lehet. A gépjárművezetőket, gyalogosokat és kerékpárosokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a kihelyezett közúti jelzések utasításait és alkalmazkodjanak a megváltozott forgalmi rendhez. A beruházás miatt a megszokott közlekedési útvonalak és parkolási lehetőségek átmenetileg megváltoztak, ezért az önkormányzat a közlekedők és az érintett lakók türelmét, együttműködését és megértését kéri.
1: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mértek Szentgotthárdon. A város által megrendelt levegővizsgálat több mint 20 helyszínen jelzett szennyezettséget, ezért az érintett területekről nyilvántartás készült. Az önkormányzat eddig 78 önkormányzati és 97 magánterületet jelentett be az illetékes hatóságnak, valamint megküldte a saját költségén elkészítetett kőzetvizsgálatok eredményeit is. A jegyzőkönyvet továbbították a megyei kormányhivatalnak, amelytől további tájékoztatást remélnek, közben pedig a kormányzati mentesítési alap részletszabályaira várnak. Adta hírül Szentgotthárd honlapja. Megyénkben is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére. Az új pályázaton augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszú távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. Vasban a körmendi és a vasvári járást is a kijelölt térségek között találjuk. Szabadtéri könnyű klasszikus zenei koncert megrendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden. Közölte a változást a Városért Egyesület. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa György út és a 208 lakás közötti játszótér ad otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is. Így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők egy könnyed, klasszikus zenei koncertet hallgathatnak meg. A rendezvényt szeptember 18-án pénteken tartják.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a lehűlés. Vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet, és csapadék sem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Felfrissül a szombat, 25 fok körül, néhány helyen esetleg alatt, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör. Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hét eleje is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyen derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot. Ez várható, hogy azért éjszak úgy felfrissült.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

99.8 Görmend FM. Was the knight in shining armor in your movie?

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Határidőre elkészült, és a tervezetnél kevesebbe került a Flórián téri felüljáró, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az Óbudát az Árpád híddal összekötő 40 éves átjáró átépítése még tavaly tavasszal kezdődött. A beruházás két ütemben valósult meg. A Flórián téri felüljárón hajnaltól minden irányban megindulhat a forgalom. A BKK közlése szerint a 3 milliárd 270 millió forintos keretből 2 milliárdot megspóroltak a közbeszerzési eljárásban. Címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az érre állt és végiguralta a pályát.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: menni?
1: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva. I feel like I'm in Malibu. Rearview mirror pointed right at you. Cleanse my palate on the... Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gletszer és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csak nem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

how you doing? Hello, motherland, tell me how you doing.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sors döntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A mohácsi nemzeti emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Határidőre elkészült, és a tervezetnél kevesebbe került a Flórián téri felüljáró, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az Óbudát az Árpád híddal összekötő 40 éves átjáró átépítése még tavaly tavasszal kezdődött. A beruházás két ütemben valósult meg. A Flórián téri felüljárón hajnaltól minden irányban megindulhat a forgalom. A BKK közlése szerint a 3 milliárd 270 millió forintos keretből 2 milliárdot megspóroltak a közbeszerzési eljárásban. Címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.